történelmét. Aki élni akart, élni fog. Aki az élet törvényeivel összhangba jutott, élni fog. De aki lábbal tiporta az élet törvényeit, és sorozatos megkeresése se változtatta meg a gondolkozását és az életét, arra nem fogom ráerőltetni az életet, az el fog veszni. Jelenések könyve 20. fejezetét olvasom önöknek, amely leírja, hogy miközben a mennyben az ítélet zajlik, ez az 1000 éves ítélet, aközben a földön egy valaki él a követőivel. De ezt jelképesen mondja. Azt mondja, hogy Sátán megkötöztetve ér a földön. Mit jelent az, hogy megkötöztetve? Nem annyit jelent, hogy húsba lesz kötve. Annyit jelent, hogy ő él csak a földön és a démonai. Senkit rosszra nem tudnak csábítani. Mert az igazak a mennybe vannak. A gonoszok egyelőre vagy a földben, vagy a föld porán nyugszanak, ki régen, ki a 7 csapás következtében. Ezért mondja, hogy láttam egy angyalt leszállani a mennyből Jézus második eljövetele után, akinél volt a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. De ezek mind jelképek. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, hát itt azonosítja rögtön, hogy sárkány vagy óriás kígyó, ez Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, ezt se úgy kell képzelni, tehát, hogy így zsineggel vagy lánccal körbe van kötözve, megkötözte, tehát, hogy nincs, akit rosszra csábítson. Tehát nem tudja kifejteni a hatását. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Benne van ebben a versben döbbenetesen Sátán egész sorsa. Mi az ördög? Ki Sátán? Mi a gonoszság? Elhitetni, becsapni. Tehát jön először a hazugság. Utána pedig gonoszságra késztetni. Hazugság és gonoszság tejtestvérek. Elhiteti a népeket. Tehát nem egy-két embert hitet el. A fél emberiség. Fél emberiséget? Kevés hiány az egész emberiséget. Jelenések könyve 12. fejezete azt mondja Sátánról, hogy ő mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt egy óriási ellenséggel van dolgunk, egy olyan félelmetes valakivel, aki mindenkit képes elhitetni, kivéve, kit nem? Aki ragaszkodik ahhoz, amit az Isten mond. Csak azokat nem tudja elhitetni. A magukat vallásosnak mondók, vagy akik azt mondják, hogy ők keresztények, vagy hívők, de az Isten szavát nem veszik komolyan, azokat jobban elhiteti, mint az ateistákat. Tehát ezt komolyan kell vennünk, ezeket a bibliai kijelentéseket. Csak egy valakit nem lehet elhitetni, aki ragaszkodik Isten kijelentéseihez. Aki nem emberi bölcsesség alapján akar jó és rossz különbséget tenni, hanem segítségül hívja, elfogadja. Tetszenek látni, most már harmadszor hangsúlyozom egy előadás közben, hogy elfogadni Isten segítségét. Ezért mondta Jézus olyan sokszor, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem juttok be az Isten országba. Kisgyerek tud elfogadni. Tud segítséget elfogadni. Felnőttnél ez már nehezebben megy. Felnőtt ember, büszke ember, magabízó ember azt mondja, köszi szépen, majd én megoldom. Aztán attól koldul a világ, hogy a felnőttek megoldják az életet. Ha gyermekek csinálnák a világ történelmet, akkor nem lenne ennyi háború, vagy nem lenne ennyi vérengzés. De az emberek nem tudnak igazán gyermeki lelkülettel élni. Ezért hangsúlyozta Jézus, ezt 4-szer ismételte meg az életében. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tehát folyik a mennyben az ítélet, itt a földön csak Sátán él a démonaival, senkit nem tudnak bűnre csábítani. Folytatja is, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatok nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették

Tették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeik. Tehát a mennyben ezer esztendő, az ítélet folyik, és majd a következő előadáson még beszélek arról, hogy ez az ezer esztendő miért ilyen hosszú még, de most csak ennyit említenék, hogy azért, hogy mindenki megértse, hogy hányszor akarta az Isten, de ő nem akarta. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, tehát most visszatér arra, hogy még vannak a földben halottak és a földön halottak, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. A Biblia matematikai tisztaságú könyv. De nem kell gyököt vonni tudni, még szorozni, osztani se, csak összeadni. A Biblia azt mondja, hogy van az ítéletben az ítélet első szakasza, igazak fölötti ítélet, utána jön az első feltámadás. Jön a második szakasza az ítéletnek, az ezer éves ítélet, vagy a kárhozottak fölötti ítélet, jön a második feltámadás. Csak ennyit kell megjegyezni. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel ezer esztendeik. Mi az, hogy második halál? Csak Jelenések könyvében fordul elő ez a fogalom. Mi az, hogy második halál? Már Jelenések könyve is így kezdődik, a második fejezetében azt mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Itt a 20. fejezet azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, aki először támad fel, az soha nem hal meg, annak az örök élet az osztály része. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. De aki másodszor támad fel, az csak azért támad fel, hogy szembesüljön a végső elmúlásával. A második feltámadás után következik a második halál. Első feltámadás után nincs halál, örök élet van. Második feltámadás, az is feltámadás lesz, visszakapják húsvér valóságukban a testüket, az életüket az emberek. De amikor visszakapják az életüket, tessenek megfigyelni, hogy mi történik? És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Megint mondom, nem úgy kell érteni, hogy leveszik róla a láncot vagy a kötelet. Mit jelent, hogy eloldatik az ő fogságából? Hogy mondjuk ezt más szóval? Visszanyeri mindazokat, akiket a földön bele tudott vinni, és tartósan, folyamatosan örökre bele tudott vinni a rosszba. Tehát ez, hogy Sátán eloldatik fogságából, ezt így is lehetne mondani, feltámadnak a gonoszok. Visszanyeri az alattvalóit. Óriási tábor lesz ez. És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot. Tanultuk, hogy Góg és Magóg fia vagyok én, csak senki nem mondá el, hogy ez mit jelent. Adi Endre ugye református nevelésben részesült, ugye felolvasták a Bibliát Érmincenten, gyerekként is visszacsöngtek a fülébe, hiszen a Gógról és a Mágógról csak három fejezetet kell ismerni a Bibliából. Mózes első könyve 10. fejezetét, Ezékiel könyve 38. fejezetét, és Jelenések könyve 20. fejezetét. A Góg és a Mágóg az Isten ellenes hatalmak jelképe a Bibliában. Akik soha nem teszik le a fegyvert. Akik ádázul gyűlölik az Istent. Akik azt mondják, hogy nekem nem kell az Isten, mert mit akar az Isten szeretettel meg igazsággal. Nekem erő, hatalom, pénz, fegyver, siker, élvezet, befolyás. Ezek a Góg és Mágóg, a jelképes és Góg és Mágógnak a jelszavai. Amikor Sátán visszanyeri az embereket, tehát Isten újra visszaadja az emberek életét. Nem tudom, hogy el lehet ezt képzelni, hogy Isten újra visszaadja a kárhozottra jutó emberek életét is. Feltámadnak. Akkor Sátán nem azt mondja, hogy micsoda csoda ez, hogy feltámad ennyi millió vagy milliárd ember, hanem azt mondja, hogy gyertek utánam, és egybegyűjti őket háborúra, kiknek száma
mint a tenger fövenye, és feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost. Tehát nem tudom, hogy el lehet-e képzelni a jelenetet, Jézus az 1000 éves ítélet után jön a földre. Az üdvözültek sokasságával, hogy tudnék ezt a földet újjáteremtse. Sátán visszanyeri az alattvalóit, látja, hogy Jézus jön, és most mit mond? Hát mi olyan számosan vagyunk, öljük meg Jézust. Öljük meg a követőit, hiszen mi, mint egy óriási sokasság erre képesek lehetünk. Tetszenek érteni, hogy Isten ezt miért engedi meg? Isten ezt azért engedi meg, hogy mindenki előtt, és már most, ha valaki ezt értelmes fejjel elolvassa, azt mondja, hát valóban van megjavíthatatlan gonoszság. A földi életben én nem akarok hinni a megjavíthatatlan gonoszságba, hiszen azért nevelünk gyereket, azért tanítunk, nevelünk iskolában is gyerekeket, mert mi azt mondjuk, hogy egy embert mindig jobbá lehet tenni. De ugyanakkor van az éremnek egy másik oldala is, aki a földi életet nem a jellem fejlődésre használja, hanem önző, kártékony dolgokra, az az ember megkeményedik, belátás nem lesz az életében, és a legnyilvánvalóbb igazság ellen is olyan düvel fog támadni, ami szinte egy leszerelhetetlen indulat és düh. Tehát Sátán, ha még 100 életet kapna, akkor se változna meg. Kapott több ezer évet a mennyei lázadás után itt a földön is, visszanyeri az összes alattvalóját, akkor nem azt mondja, hogy az Isten mire képes, visszaadja ezeknek is az életét, azt mondja, emberek, gyertek utánam, és öljük meg az Istent. Ezt Isten egyszer megengedte neki, amikor a földön Krisztust megölte. De hogy Isten az ölésnek adjon, a gyilkosságnak adjon végérvényűséget. Ezért most következik a Biblia félmondata, a Biblia ezt a tragikus dolgot félmondatba sűríti. Itt van Jézus a választottakkal, itt van Sátán az óriási sokasággal, de Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És most vége van minden gonoszságnak. Kedves hallgatók, ma az emberek azt mondják, hogy ha Isten van, akkor miért nem lép közbe erővel? Miért nem lép közbe hatalommal? Ha Isten van, akkor a gonoszokat miért nem fékezi meg, vagy miért nem hoz ítéletet? Tessenek el olvasni Jób könyve 40. fejezetét. Ott leírja a Biblia, hogy miért nem. De egyébként Isten várja a tanácsainkat, de eddig még az ember nem tudott neki jó tanácsot adni. Csak annyit, hogy Isten, ha vagy, akkor miért nem ölöd meg ma a gonoszokat, és miért nem a jó emberek élnek tovább a földön. Isten figyel és hallgat. Malakiás 3:16-17. Isten figyel és hallgat. És Isten várja, hogy ki mivel azonosul. A jóval azonosul, vagy a rosszal azonosul. De a rosszal sajnos úgy fognak azonosulni emberek, hogy megváltoztathatatlanná teszik magukat. És a megváltoztathatatlan gonoszságra csak egyetlen válasz lehetséges, és mindig elnézést kérek, hogyha ezt a hasonlatot alkalmazom, tényleg elnézést kérek, csak jobbat nem találtam, a veszett rókát is agyon szokták lőni. Ha valaki jobb megoldást talál a róka veszettség ellen, és azt mondja, hogy még simogatni kell, vagy még kell neki egy-két tyúkot betömni a szájába, vagy nem tudom én micsoda, de közben az a veszett róka meg fog marni még egy csomó embert, meg stb. Az emberi világban is ki van plakától, hogy róka, veszett róka, aki azt megtalálja, lője le. Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti őket. Minden gonoszságnak vége fog szakadni. Nem lesz örök életű Sátán, kimondta már Ezékiel könyve 28. fejezete, hogy soha többé örökké nem leszel. Egyszer vége szakad a gonoszságnak. Fölemelő tudat, hatalmas, boldogító reménység. Egyszer kiirtatik az egész világ mindenségből a gonoszság, de Isten a hatalom eszközéhez csak a legvégső pillanatban nyúl. Isten nem megfélemlíteni akarja az ember. Senkit nem megfélemlíteni akar. Isten mindenkinek szabad teret ad, hogy bárki azt gondol, azt dönt ebben a földi életben, amit akar.
De hogyha szabadok vagyunk, felelősek is vagyunk. Ha felelősek vagyunk, megítélhetők vagyunk. És Isten az ítéletet fönntartott egy ilyen igazságos folyamat. Egy ilyen igazságos folyamat az ítélet. Mindenki belenézhet. Ha valaki azt mondja, ez nem igazságos, ha valaki azt mondja, hogy tud jobbat, álljon vele elő. De hogy Isten ennyit tűr, és ennyire mindenkinek megad minden lehetőséget, és az ítélet után újra visszaadja az életét a gonoszoknak is, hogy szembesüljenek azzal, hogy mire mondtak nemet, kitől nem fogadtak el segítséget. És hogyha a gonoszokban lenne belátás, de sajnos aki azonosult a rosszal, abban belátás már nincsen. Van egy olyan fok a rosszal való azonosság, hogy az ember elveszíti a józanítélőket. Nincs belátás benne. Hogy tanultuk, aki gimnáziumot végzett, az Antigonénak a végső sorait? Bölcs belátás többet ér minden más adománynál. És ez igaz is. De az elvakult gonoszság, a rosszal teljesen azonosult sátán, démonok és rossz, gonosz emberek nem képesek belátásra. Ezért Isten részéről, hogy megsemmisíti őket, ez nem kegyetlenség, ez szeretet, kedves hallgatók. Mert a veszett rókát is, hogy agyonlövik, neki tesznek a legjobbat. Nem elesleg a környezetnek is jót tesznek, de neki tesznek a legjobbat. Tehát az nem kegyetlenség, hogy Isten visszaveszi az élet jogát, hogy ahogy Abdiás könyve mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Hanem ez szeretet. Mert a szeretet ilyenkor azt követeli, hogy aki nem akar élni, az ne éljen. Aki mindennel szembefordult az élet törvényeivel, aki visszautasította az élet ajándékát, hát arra Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. Ha rákényszeríteni, az lenne a szeretetlenség. Megszabadítani az élettől a gonoszságot, ez szeretet. Ezért mondja a Biblia, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy a szent. Isten mindenkinek bepillantást enged az ítéletben, már előre is, aki ezt hittel elfogadja, a valóságban is, hogy lesznek emberek, akik az ezer éves ítélet során beletekinthetnek az Isten sokféle próbálkozásába, hogy hányszor akart minden embert megmenteni, tehát hogy ők nem akarták. Isten erőszakot soha nem alkalmazott emberek meggyőzésében, és így tulajdonképpen ezzel a folyamattal lesz megnyugtató az ítélet. Senkiben nem marad rossz érzés, senkiben nem marad rossz emlék, senki nem mondja azt, hogy Isten hatalommal döntött el a dolgot. Isten az utolsó pillanatban nyúlt hatalomhoz, akkor, amikor az egyik teremtménye őt meg akarta ölni, mert hát ekkora nagy a szabadsága az Isten teremtményeinek. De akkor, amikor Sátán maga mellé gyűjtötte az óriási embertömeget, Istentől a mennyből tűz szállott alá és megemésztette őket. Kedves hallgatók, a zárszavam az, hogy az eddigiekből is kiderült tehát, hogy akkor mi a második halál. A második halál megsemmisülés. Isten vagy visszaadja az élet jogát teljes valóságában, ma elképzelhetetlenül teljes valóságában. Így mondja 1 Korintus 2-ben Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés és van örök élet. Az elveszés az megsemmisülés. Az emberből semmi nem fog fennmaradni. Nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, mondja Malakiás könyve. A gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, mondja a 37. Zsoltár. Ahol felnyitjuk a Bibliát, 100 és 1000 kijelentés van erről. Ma az embereket csak azért nem ismerik, mert nem ismerik a Bibliát. Ma az emberek azért gondolkoznak örökké való gyötrelemről. Meg se gondolják az emberek, hogy örökké való gyötrelem, hogy pokol, például pokolba sínlődnek és fődögélnek, meg kínlódnak, gyötretnek az emberek. Meg se gondolják, hogy hát ez igazságos lenne Isten részéről. Egy 70-80 év földi gonoszságaért, egy örökké való gyötrelmet
gyötrembe részesíteni embereket, ez igazságtalan lenne. Az emberek, akik nem akartak élni, nem fognak élni. Hogy mondja Pál a Galata 6-ban, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha az ember nem akar élni, Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. A második halál az az élet jogának teljes visszavétel, az megsemmisülés. A füst, ha elmúlik, nem marad ott a helyén semmi. Ha gyökeret és ágat elpusztítanak, abból a fából semmi nem marad. Hogy ezt a Biblia legtöbbször a tűz képében írja le. És ebből az emberek azt következtetik, hogy a tűzben földögélnek, rotyognak, meg nem is tudom, már a perzsáknak a halálkultusza, aztán a görög Hádész kultusz, olyan benne van az Iliászban, Odüsszeiában, és ezt Homérosz megörökítette. Vagy a középkori torz, mert ez nem keresztény, ez egy teljesen eltorzult felfogás, hogy Isten gyötri az embereket. Hát mondja Ezékiel prófét, hogy gyönyörködöm a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy az ember élvén éljen, ezt mondja az Úr. Istennél nincs gyötrelem, nincs gyötretés, nincs kínvallatás, meg nincsenek olyan dolgok, amikkel az emberi fantázia, meg a megfélemlített emberi gondolkodás tele van. Isten vagy örök életet ad, vagy végleg visszavonja az életet. És ha valakinek ezzel kapcsolatban további kérdése van, nyugodtan tegye fel, de nem véletlenül a Bibliában a sokféle hasonlat közül a tűz hasonlata a legátfogóbb. Tűz és kénkő taváról beszél a Biblia, mint második haláról, tűz és kénkő tavá. Gehennáról beszél, ami Jeruzsálem déli részének szemét elégető helye volt, nem csak szemét lerakodó, szemét elégető helye volt. Megkérdezem önöktől, hogy lehet ezt félreérteni? Hát a tűzbe mindenki talán eltűzelt már kacatott szemetet. Hát a tűzbe azért vetünk dolgokat, hogy ott örökké égjenek. Hanem azért vetünk, hogy záros határidőn belül pár perc vagy egy-két óra leforgását minden elégjen. Hát azért vetünk a tűzbe, hogy ott hetekig lobogjon a tűz, vagy hónapokig égjen a tűz. Én úgy tudom, hogy még az állami rendelkezésekben is előírás, hogy este bármekkora tűz el kell oltani. Nem szabad szabad mezőn tüzet hagyni. A tűz az arra való, hogy a limlomot, a szemetet arra is való, hogy beletesszük, és az elégjen. Nem, hogy örökké égjen, hanem elégjen. Ezért használja a Biblia ezt a képet, és ezért mondta Jézus is legfájdalmasabb kijelentésében, amit Júdásra mondott Máté Evangélium a 26. fejezete szerint, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Mert az élet nagy lehetőség. Itt kell döntenünk az életben, hogy mi élni akarunk, és ha élni akarunk, ezt ne csak mondjuk, hogy élni akarunk, jussunk összhangba az élet törvényeivel. Az élet törvényei itt vannak. Az erő is hozzá itt van. Az élet törvénye az Isten parancsolatai, a hozzávaló erő a hit. Ha valaki összhangba kerül az élet törvényeivel, gyakorolja az örök élet törvényeit, az átment a halálból az életre, ezt mondta Jézus. Annak nem árt a második halál. Az élni fog. Jézus is ezt mondta Lázár sírjánál. Ha valaki hisz én bennem, ha meghalt is, helyes fordítás szerint mondom, élni fog. Ha meghalt is, élni fog. És a záró mondatom, hogyha az egész Bibliát a mérleg serpenyőjére helyezzük, egy megdöbbentő kijelentéssel zárhatjuk ezt a gondolatmenetet, nagyon könnyű üdvözülni, és nagyon nehéz elveszni. Nagyon könnyű az örök életre eljutni, mert mi kell hozzá? Elfogadni a segítséget. A saját erőnkből nem tudunk eljutni. De ha elfogadjuk a segítséget Isten részéről, azt mondja Jakab apostol a könyve első fejezetében, Isten szemrehányás nélkül készségesen mindannyiunknak segít. Szemrehányás nélkül, készségesen. Isten nem olyan, mint az ember. Nem ró fel semmit az Isten, nem hány torgat fel, nem mondja azt, hogy már századszor kér segítséget ilyen kis dologban. Nem. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy még ilyen kis dologban is már századszor kér segítséget. Isten szemrehányás nélkül készségesen megad mindent. Ezért könnyű üdvözülni. De az emberek, mi emberek, miért vagyunk irracionális lények, ami más szóval bűnnel fertőzött lények,
Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy a víz alá nyomjuk magunkat. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy elvesszünk. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy eltorzuljon az életünk. Ez mind plusz erőt igényel. Könnyű üdvözülni, de nehéz elveszni. Az emberek az egyenes és könnyű Istentől megtámogatott út helyett szeretik a jó nehéz, sok szenvedést magukra zúdító, és tetejében még semmibe se vívő utakat. Ezért kell megtérni, és olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Ha bárkinek kérdése van, jelzem, hogy a halálról is megjelent ebben a 100 forintos kis sorozatban, 20 ilyen kis füzet jelent meg, a legutóbbiak itt vannak, az egyházról írtam a legutóbbit, a zsidó nép kiválasztásra, de a halálról is megjelent. De aki egy kicsit részletesebben akar olvasni erről, nagyszerű könyv Vankó Zsuzsának, Ha meghal az ember, hol van ő? Ez összefoglalja az ítélet, feltámadás, halál, örök élet, és az ehhez való gyakorlati magatartás bibliai útját is. Ez 600 forintba kerül, és a legújabb nyitott szemmel szám is ezzel a témakörrel foglalkozik. Köszönöm a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet, hogyha valakinek van ideje és kérdezni szeretne. A többiek, akiknek nincs idejük, tehát 3 hét múlva folytatódik a sorozatunk, azzal a kérdéssel, hogy mi alapján fog Isten megítélni, és egyáltalán megítélhető egy ilyen bonyolult ember, lény, mint az ember. Tehát ezzel fejeződik be ez a kis 3 részes sorozatunk. Tessenek körbenézni a kiadványok között. Köszönöm a figyelmet!

Kedves hallgatók, mint ahogy azt tetszettek olvasni minden bizonnyal a meghívóban, elérkeztünk Jelenések könyvének az egyik központi tanításához. A Jelenések könyvét ugye áttanulmányoztuk mind a 20 fejezetet, akkor megtetszettek látni, hogy Jelenések könyvében különböző kiemelkedő témák vannak, de a mai az mindenképpen kiemelkedő lesz, hisz az 1000 éves milleniumi ítéletről fogunk együtt gondolkodni, mit tanít erről a Szentírás, és legfőképpen előadásunk elején arról szeretnék beszélni, hogy erről az 1000 éves milleniumi időszakról milyen értelmezések láttak napvilágot egészen a mikorunkig, és legfőképpen mi a Bibliának a leglényegesebb tanítása erről. Ez az 1000 éves ítélet, ez az 1000 éves milleniumi ítélet Jelenések könyve 20. fejezetében található, és egyedül itt találkozhatunk a Szentírásban és Jelenések könyvében ezzel az úgynevezett 1000 éves milleniumi ítélettel. Hát a történelem során ezzel kapcsolatosan három nézet látott napvilágot. Voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy itt a Biblia az 1000 éves ítélettel, ezzel a millenniummal kapcsolatosan, amit mond, hát ez csak egy szimbolikus dolog, nem kell ezt annyira komolyan venni. Aztán amikor elérkezett a történelmünk a középkornak az időszakához, akkor pedig az a nézet látott napvilágot, hogy bizony ide a földre eljött az 1000 éves béke korszak, lám-lám, Krisztus és az ő papjai már uralkodnak itt a földön, eljött az úgynevezett béke birodalomnak a korszaka, és aztán itt van a harmadik nézet, ami pedig így szól, hogy Jézus Krisztus második eljövetele megelőzi ezt az úgynevezett 1000 éves időszakot, és ez az 1000 éves időszak, amiről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, az nem itt a földön fog létrejönni, hanem kizárólagos módon a mennybe. Tehát ez az a harmadik nézet, ami homlok egyenesen más, mint amit általában az emberek hisznek erről, és hittek legfőképpen a középkorban. És hát a mai alkalommal szeretném, hogyha kitisztázódna előttünk, hogy melyik felfogást tanítja a Szentírás a három közül. Ugye, hogyha Jelenések könyvét néhány mondatban be kéne mutatnom önök előtt, akkor talán ezt így lehetne megtenni a legcélszerűbben, hogy ez Jézus Krisztusnak az apokalipszise, a rejtett dolgoknak a feltárása, ahogy Jelenések könyve első fejezete rögtön bemutatja ezt számunkra. És János apostol időszámításunk szerint 95 környékén Pátmos szigetén kapta Jelenések könyvének a kinyilatkoztatását Jézus Krisztustól. Kedves hallgatók, azért egyedülálló könyv Jelenések könyve a Szentírás könyvei közül, és azért éppen a 66. könyv, ugye 66 könyvből áll az egész Biblia, mert az előző 65 könyvre az az érvényes, amit Péter apostol így mondott ki, hogy a Szentlélektől indítatva szólottak Isten szent emberei. És a Szentlélek segítségével írták meg a proféták a Szentírás üzenetét. Igen ám, de ez Jelenések könyvére már nem érvényes. Ez már nem érvényes, hogy a Szentlélektől indítatva szólottak Isten szent emberi, mert Jelenések könyve első fejezetének az első három verse azt mondja ki, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, vagyis Jelenések könyve közvetlenül Jézus Krisztustól származik, és ezt így kapta meg János apostol látomás formájában. Ugye Jelenések könyve az Új Szövetségnek a legnagyobb profétikus irata. Jelenések könyvét a legkönnyebben lehet átlátni. Sokan mondják, hogy tele van jelképekkel, ez így is van. A jelképeket talán nem is lehet egyből megérteni, de hogyha folyamatosan olvassuk Jelenések könyvét, akkor szinte kinyílik előttünk, és Jelenések könyvét négy szerkezeti részre lehet bontani, és ugye erről a négy szerkezeti részről volt eddig szó ebben a sorozatban. Ugye az első szerkezeti rész beszél a 7 levélről szóló látomással, aztán szó volt a 7 pecsétről, a 7 trombita szóról, és a 12. fejezettől egészen a 20. fejezetig szól Jelenések könyve a jó és a rossz küzdelmének legvégső menetéről, és a mai alkalommal ennek a legvégső menetnek a zárásával fogjuk lezárni a mai előadásunkat, és aztán
két hét múlva, 21., 22. fejezet, a 21. fejezet már az újjáteremtett földről lesz szó, ez egy kiemelkedő rész lesz Jelenések könyvében, és hát a 22. fejezetben Jelenések könyve pedig hát bemutatja az egész történelmünknek és az egész könyvnek tulajdonképpen a zárását. Hát ennyi bevezető után szeretném felolvasni önöknek Jelenések könyve 20. fejezetében az első 6 verset, és ez pedig a következőképpen szól. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vettetett a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg nem betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélet tétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Tehát előadásunk első részében erről a 6 Biblia versről szeretnék néhány gondolatot szólni, és legfőképpen arról, hogy ennek a Biblia verseknek, amiket most felolvastam önöknek, milyen értelmezése látott napvilágot már a középkorban, és ez az értelmezés miért tart még mindig a mai napig az embereknek a köztudatába, főként azoknak, hát akik vallásos körökben nevelkedtek, vagy bármilyen felekezethez tartoznak, tudnak Jelenések könyvének erről a fejezetéről. De legfőképpen óriási hatása volt az emberi történelemre, és legfőképpen a keresztény gondolkodásra az az augusztinuszi elgondolás, hogy a Szent Ágoston a 4. században erről egy teljesen, mondhatni így, egy Bibliától ellentétes elvet gondolt ki, és aztán ez elültette ezt az embereknek a gondolkodásában, és jól tudjuk, hogy a középkortól fogva Szent Ágostonnak a gondolatai az igencsak befészkelték magukat az embereknek a gondolataiba. Ugye a kereszténység néhány évszázados történelmét lássuk át ennek a Jelenések könyve 20. fejezetének első 6 versének a fényében. Hogy ez az értelmezés hogy alakult ki egyáltalán, amikor is Augustinus azt mondta, hogy kérem szépen, nem kell várni ezt az 1000 éves ítéletet, hisz ez az 1000 éves ítélet, mondom, ezt a 4. század környékén mondta, ez az 1000 éves béke korszak már itt van a Földön. Jézus Krisztus láthatatlanul eljött ide a Földre, és az egyház és a papjai uralkodnak Jézus Krisztussal egyetemben. Holott, hogyha majd remélem, hogy az előadás végén egyértelműen elénk tárul, hogy Jézus Krisztus mikor fog uralkodni majd az ő papjaival. De egyáltalán ez az augusztinuszi elgondolás hogy látott napvilágot? Ugye azt tudhatjuk, hogy az ókori római vallásnak volt egy fő eleme, és ez abban csúcsosodott ki, hogy legfőképpen nem az Istent imádták, hanem a császár kultusz volt az ókori római vallásnak a fő imádásának a célpontja, és azt mondták, hogy a császár kultusz az mindennek felette állt, a római embereknek a császárt kellett legfőképpen imádni, mert Rómában a császár imádás tulajdonképpen egy politikával áthatott vallás volt, az embereknek a császár szobra előtt kellett áldozatot bemutatni, és ez az egységes római valláshoz való tartozásnak a szimbólumává vált. És azok az emberek, akik a római birodalomban nem a császárt imádták, azt mondták, hogy ők nem lesznek báványimádóak, ők nem egy
embernek fognak Istennek járó tiszteletet adni, és akik ezt megtagadták, kik voltak ezek? Azok a hűséges keresztények, akik egyértelműen kimondták, hogy ők nem a császárt fogják imádni, hanem egyedül Jézus Krisztust, és számukra a Szentírás lesz a Szent, és azt mondták, hogy nekik az Isten imádása egy erkölcsi kérdés. Hát óriási üldöztetéseknek voltak ezek az emberek kitéve, és hát jól tudhatjuk azt is, hogy a római amfiteátrumokban keresztényeknek az ezreit dobálták oda az állatok közé, különböző cirkuszi mutatványoknak a keretében, és ezeket az embereket nagyon, de nagyon üldözték, semmibe vették az ő lelkiismereti meggyőződésüket, mert Rómában kimondták, hogy csak az az igaz vallás, és csak azt tudható be, amikor az emberek a római császárt fogják imádni. Igen ám, de hogy megyünk tovább a történelemben, azt láthatjuk, hogy ez az üldözés egyszer csak megszűnt. Hisz a legnagyobb keresztény üldözést éppen ez miatt, mert a hűséges keresztények Jézus Krisztust imádták, 303 és 313 között volt. Ugye a Jelenések könyve 2. fejezetének a 9. verse beszél is erről. Mintegy 10 év volt ez a legnagyobb keresztény üldözés. De 313-ban ez az üldözés véget ért. Ugye a történelem könyvekben ez úgy vonul be, hogy ez volt az úgynevezett milánói türelmi rendelet. Amikor is megszűnt a keresztényeknek az üldözése, ez egy úgynevezett konstantinuszi fordulat volt, amikor Nagy Konstantin ezt teljes mértékben megállította ezt a folyamatot, és az üldözött vallásból egyszer csak álomvallás lett. Tehát akiket eddig üldöztek, azok szinte bekerültek a hatalomba, és a kereszténység törvényes vallás lett. És kedves hallgatók, a kereszténységnek a hatalomba kerülésével a 4. században kialakult az úgynevezett szinkretizmus, amikor is Konstantinus, hát hogyha a politikai oldalról nézzük az ő elgondolását, egy brilliáns megoldást alkalmazott, hisz a kereszténység neve alatt mindenféle pogány elem bevonulhatott a vallásba, és ennek következtében jött létre az állam és az egyháznak a szövetsége. És hát, ha végig tekintettük a 7 levélről szóló látomást, és legfőképpen a pergánumi levélről és a tiatírai levélről szóló látomást, akkor azt láthatjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy a kereszténység az állam vallás lett, abban a pillanatban súlyosan elkezdett torzulni. És legfőképpen ez a torzulás ott mutatkozott meg, hogy a Szentírást háttérbe szorították, már nem a Szentírás ismerete és a Szentírás beszéde volt a döntő, és ennek következtében a központi tanítás nem a Bibliára hagyatkozott, hanem a földi egyháznak a beszédére. A középkorban kialakult az, hogy a Bibliát szorítsuk háttérbe, a Szentírást ne adjuk az egyszerű embereknek a kezébe, a Szentírást egyedül az egyház magyarázhatja, és ez teljes mértékben eltorzította a hitet, és azt mondták, hogy ahol az egyház, ott van az Isten is. És ettől a pillanattól kezdve ez egyenesen odáig vezetett, hogy Augustinus azt az elgondolást tette, hogy lám, az üldözött vallásból egy központi vallás lett, egy hatalomba került vallás lett, és ez annyit foglal magában, hogy szemünk előtt teljesedett Jelenések könyve 20. fejezete, hogy itt a földön elkezdődött Krisztus 1000 éves békekorszaka. Krisztus itt a földön elkezdett uralkodni. És ugye ez azzal bizonyították, hogy Jelenések könyve 20. fejezetében, az első 3 versben pontosan ezt olvashatjuk, hogy Krisztus uralkodik majd az ő papjaival. És azt mondták, hogy ez az 1000 év, amiről a Biblia beszél, arra nem kell különösebb gondot fordítanunk, ez egy határozatlan idő. Elkezdődött az egyháznak a diadalmas békekorszaka, megjelent itt a földön ez a milleniumi békekorszak, és Krisztus elkezdte az országlását.
Kedves hallgatók, középkorban ez a nézet vált uralkodóvá, hogy nem kell várni Jézus Krisztus második eljövetelét, Jézus második eljövetelével cseppet sem kell foglalkozni, nem kell foglalkozni az ítéletnek a kérdésével, hisz szemünk előtt teljesedett Jelenések könyve 20. fejezete, hogy itt a földön elkezdődött ez az 1000 éves békekorszak. Vagyis teljesen háttérbe szorították a Szentírásnak a legközpontibb tanítását, hogy Jézus eljön másodszor ítélettel, és megjutalmazza azokat, akik hozzáragaszkodtak, és gyakorlatilag azokat pedig, ahogy Jelenések 11. fejezete így fejezi ki magát, hogy Jézus elpusztítja azokat, akik a földet pusztították. Hát ez a nézet teljes mértékben háttérbe szorult, és aztán, mégis aztán volt egy gondolkodó, aki elkezdett gondolkodni a középkorban, meg ugye a középkor végén, hogy biztos jó ez a nézet? Hát hogy van az, hogyha itt a földön békekorszak van, akkor hogy van az, hogy több százezer ember hal éhen? Hogy van az, hogy embereknek a millióit ölik meg, csak azért, mert nem ragaszkodtak egy bizonyos valláshoz? Hogy van az, hogy a 4.-5. században Európára tört a népvándorlás, amikor betörtek a barbár népek, ugye ezt tanulmányoztuk Jelenések könyve 8. fejezetében. Hogy van az, Jelenések könyve 9. fejezete kimondja, hogy az iszlám rátört Európára, iszonyatos öldökléseket vonva maga után, akkor ez most milyen békekorszak? Szóval azért a gondolkodóbbak elkezdtek úgy gondolkodni, hogy akkor ez most hogy van? Most ez az a várva várt békekorszak, amit számunkra a Szentírás megígért? Ez a bizonyos középkor, meg a középkor vége, amikor tulajdonképpen az emberek a leginkább szenvedtek, amikor iszonyatos szenvedéseken mentek keresztül az emberek, akkor ez most hogy van? Hát kedves hallgatók, ezért döntő jelentőségű az, hogy a 16. században létrejött a reformáció. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében az úgynevezett tiatírai levélnek a végén mondja Jézus Krisztus, hogy ebben az időszakban adom majd a hajnalcsillagot a keresztényeknek, és ez a hajnalcsillag pedig maga a reformáció volt, hisz a 16. századi reformáció helyére tette ezt a kérdést sok más kérdés mellett, és megalkotta az emberek előtt azt, hogy mi is a hiteles bibliai tanítás az 1000 éves békekorszakról. Erről az 1000 éves milleniumi békekorszakról. Ez egyáltalán mikor fog létrejönni az emberi történelembe? Hogy fog kialakulni ez az 1000 éves békekorszak? Ennek az 1000 éves békekorszaknak hol lesz a helye? Itt a földön, ahol halál, gyász, szenvedés zúdul az emberekre, vagy pedig fenn a mennybe, amire pedig azt mondja a Jelenések könyve, hogy sem gyász, sem halál, sem fájdalom nem lesz többé. Tehát a 16. századi reformációban azért elkezdtek gondolkodni, hogy most mi is van tulajdonképpen ebben a kérdésben benne. És engedjék meg, hogy Jelenések könyve 20. fejezetének az első 3 versét még egyszer felolvassam, és vizsgáljuk meg a Szentírás fényében, hogy mit is tanít a Biblia erről az 1000 éves békekorszakról, hogy vajon ez az 1000 éves békekorszak eljött már ide a földre, ebben az 1000 éves békekorszakban élünk-e, vagy pedig ez előttünk van. Jelenések könyve 20. fejezetének az első 3 verse még egyszer. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vettette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg nem betelik az az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Mit olvasunk itt, hogy Sátán, aki az emberiségnek a legnagyobb ellensége, és akinek a nevéhez fűződik az a sok tragédia, az a sok nyomorúság, amit az emberek átéltek a történelmünkben, azt mondja a Jelenések könyve, hogy Sátán vettetik majd a mélységbe. Vajon ez mit foglal magában, egyáltalán mit kell nekünk az alatt értenünk, hogy Sátán a mélységbe lesz taszítva?
ez pontosan megmagyarázza előttünk Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 31. verse, vagy Péter apostol 2. fejezetének a 4. verse, hogy Sátán le lesz kötözve ide a földre, azt mondja a Biblia, a sötétségnek a láncaival. De mit jelent ez, hogy Sátán le lesz ide kötözve a sötétségnek a láncaival? Azt mondja a Szentírás, hogy Sátán ide a földre lesz lekötözve Jézus Krisztus második eljövetele után, és az előadásunk további részében ezt szeretném önök elé tárni, mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus második eljövetele után itt a földön senki nem lesz. A föld ez alatt az 1000 évig, amiről szó van itt Jelenések könyve 20. fejezetében, kietlen és puszta lesz. És azt mondja a Szentírás, hogy Sátán mintegy 1000 esztendeig ide a földre lesz lekötözve. Ugye az, hogy le van kötözve, meg a mélységbe vettetik, mindig úgy tessenek gondolni, hogy Jelenések könyve a jelképeknek a tárháza, mindig jelképes formában tárja elénk a Szentírás a központi gondolatokat, vagyis azt jelenti, hogy Sátán ide lesz kötözve a földre, hogy itt a földön nincs már senki, nem tudja többé elhitetni a népeket, nem tud többé senkit becsapni, nem tud többé senkit a bűnre rávenni, és Sátán itt tevékenykedik a földön, vagyis szemlélheti azt a nyomort, azt a pusztítást, amit ő a Szentírás szerint mintegy 6000 éven át végrehajtott itt a földön. De azt, hogy mi ezt tökéletesen megértsük, hogy miért lesz kietlen és puszta a föld, és hogy Sátán 1000 esztendeig ide a földre lesz lekötözve, és itt járhat, kelhet a földön, és szemlélheti a pusztítást, hát nézzük meg, hogy miről beszél Jelenések könyve 19. fejezete, ez az egyik. Mit tanít a Szentírás a halottaknak az állapotáról? Mikor lesz a feltámadás? Hányféle feltámadásról beszél a Szentírás? Ezeket a kérdéseket nekünk meg kell értenünk ahhoz, hogy megértsük Jelenések könyve első 3 fejezetét, hogy itt a földön nem lesz senki, és ezért lesz Sátán ide a földre leláncolva. Kedves hallgatók, arról beszél a Szentírás, hogy Máté evangélium a 16. fejezetének a 27. versében, majd Pál apostol a 2. tesszalonikai levélben, hogy Jézus Krisztus eljön, és vele jönnek az ő angyalai, és Jézus Krisztus ítélettel jön el ide a földre, mert az embereknek két csoportja lesz. Az egyik oldalon állnak majd azok, akik mindvégig hűségesek voltak az Istenhez, a másik oldalon állnak majd azok, akik, és ezt hangsúlyozni szeretném önök előtt, szánt szándékkal, tudatosan háttérbe szorították az Isten szeretetüket,

nagyon sok embernek problémát jelent a feltámadás. Nagyon sok ember gondolkodik, hogy ez nem valamiféle misztikus csoda. Tényleg, amikor Jézus eljön, akkor föltámasztja az embereket? Föltámasztja azokat az embereket, mert az embereknek két csoportját fogja feltámasztani. Először azokat, akik hozzá hűségesek voltak, aztán föl fogja támasztani azokat is, akik őt megvetették. Hogy mindenki lássa meg, és legfőképpen akik őt megvetették, hogy az Isten van, az Isten létezik, és ők mennyire az Isten ellen lázadtak. De sok embernek a gondolkodásában, hogy itt a Biblia feltámadásról beszél Jézus Krisztus második eljövetelekor, hát azt úgy nem tudják megérteni, vagy nem nagyon tudják elfogadni. És kedves hallgatók, engedjék meg, hogy egy csodálatos gondolatot olvassak fel Blaise Pascaltól, aki a Gondolatok című könyvének a 222. töredékében, a 17. században szinte olyan brilliáns módon megfogalmazta, hogy miért probléma az embereknek elfogadni a feltámadást. Azt mondja Pascal, milyen meggondolásból állítják, hogy nem támadhatunk fel? Mi nehezebb, megszületni vagy feltámadni? Az-e, hogy ami sohasem volt legyen, vagy hogy továbbra is legyen, ami egyszer már volt? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életbe visszatérni? A megszokás miatt az egyik könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk. Ugye milyen egyszerű gondolkodásmód. Azt mondja Pascal, hogy hogy van az, hogy vajon nehéz dolog azoknak az embereknek feltámadni, akik egyszer már a világra születtek. Mi a nehezebb? Hogy föltámadjanak azok, akik egyszer már a világra születtek, vagy hogy valaki a semmiből megszülessen. Az, hogy valaki a semmiből megszülessen, azt mondja Pascal, ezt szoktuk meg, két embernek az egyesüléséből létrejön egy harmadik személy, ezt mi megszoktuk. Azt mondja, de azt viszont nem szoktuk meg, hogy valaki föltámadjon. És azt mondja, azt megszokás hiánya miatt az egyiket lehetetlennek tartjuk, nem szoktuk meg, hogy föltámadjanak az emberek, viszont a sokkal nehezebb dolgot, hogy a semmiből valaki legyen, ezt pedig roppant egyszerűnek tartjuk, mert ezt szoktuk meg. Na most szeretném, hogyha a Szentírás kijelentései alapján megszoknánk azt, és a Szentírás olvasása során megszoknánk azt, hogy létezik feltámadás, hisz maga Jézus Krisztus az ő földi küldetése során nem egyszer bebizonyította, hogy ő halottakat feltámasztott az emberek szeme láttára. Ugye János evangéliuma 11. fejezete is erről beszél, olvashatunk a kislánynak a feltámasztásáról. Tehát Jézus a földi küldetése során nem véletlenül tette meg ezeket a csodákat, vagy olvashatunk Máté evangéliuma 27. fejezetében arról, hogy a sírok megnyíltak, és a halottak kijöttek a sírokból, és Jézus elvitte magával őket a mennybe. A 68. Zsoltár is erről szól, hisz Jelenések könyve 4. 5. fejezetében azt olvashatjuk, hogy az emberiségnek egy előőrse már fenn van a mennybe. Mózesről, Énokról, Illésről név szerint tudhatunk, és aztán kik azok a többiek? Hát nyilván azok, akik Máté 27. fejezete alapján Jézus Krisztus feltámadásakor mondja a Biblia, hogy megnyíltak a sírok, és kijöttek onnan, tehát fenn vannak a mennyben. Ez is nagyon fontos dolog, hogy a Szentírás ezt bemutatja előttünk, hogy nehogy valami misztikus dolognak tartsuk a feltámadást. Egyértelműen kinyilatkoztatja előttünk a Szentírás, hogy létezik feltámadás. Most szeretném önök elé tárni azt, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és hozzáragaszkodtak. Mi történik azokkal az emberekkel, akik halottak, de Jézushoz ragaszkodtak, így Jézusnak fel kell őket támasztani, mert nem a gonoszságot választották. Mi történik a jókkal? Hát erről beszél Pál apostol, és ezt szeretném szó szerint felolvasni önöknek. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében csodálatosan bemutatja Pál apostol ezt, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó. A 4. fejezetben olvasom, egészen a 13. verstől olvasom a 18.

20. verség, amikor Pál írt egy levelet a tesztonikai gyülekezethez, és Pál azt írta ebben a levélben, hogy nem kell, hogy reménység nélkül legyetek, mert van feltámadás, és hogyha a ti szeretteitek Jézushoz ragaszkodtak, akkor az Isten fel fogja őket támasztani. Ugye a 13. fejezet így kezdődik, az elhunytak felől való reménységünk. Ez egy csodálatos fejezete a Szentírásnak, és így szól. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hagyjáljak meg itt egy pillanatra. A Szentírásban ez is egy csodálatos rész, hogy a Biblia a halált nem egy örökké tartó állapotnak nevezi, hanem egy alvásnak. A Biblia azt mondja, hogy azok az emberek, akik meghaltak, az csak egy ideig, óráig való alvásnak nevezi a Biblia, főként azok esetében, akik Jézushoz ragaszkodtak, mivel az Isten fel fogja őket támasztani. Tehát azt mondja Pál, nem akarom, hogy reménység nélkül legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. De azok az emberek, akiknek nincs reménységük a halottak állapota felől, azok hát bánkodnak. A Biblia pedig azt mondja, hogy lehet találkozni a halottakkal, miután az Isten föltámasztotta őket. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Ugye milyen csodálatos bátorító gondolatai vannak Pál apostolnak? Mit mond ki? Hogy amikor Jézus Krisztus eljön másodszor, először fel fogja támasztani azokat az embereket, akik különböző évszázadok során meghaltak, 200 éve, 300 éve, 1000 éve, 2000 éve, 3000 éve, de az Istenhez ragaszkodtak, azt mondja Pál, hogy Jézus először őket feltámasztja, és miután feltámasztotta ezeket az embereket, kijönnek ezek az emberek a sírból, azt mondja, elragadtatnak az Úr elébe a felhőkön, és utána azok, akik ezt élve érik meg, és az Istenhez ragaszkodtak, és azt mondja, hogy ezt az embercsoportot, tehát az élő igazakat, és a halottakat, akik igazak voltak az Isten szemébe, ezeket együtt az Isten elviszi fel a mennybe. Erről fog szólni a következő előadásunk, Jelenések könyve 21. fejezete, és azt mondja a Biblia, Pál apostolon keresztül, hogy eképpen, kedves emberek, vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Most szeretném felolvasni Jelenések könyve 20. fejezetében az 5. és a 6. verset. Azt mondja, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak vele 1000 esztendeig. Tehát, mint említettem, van az embereknek egy csoportja, akik igazak, azok az Úr elé ragadtatnak. Na most fölteszi itt a kérdést a Szentírás, hogy mi van a többi emberrel? Mi van azokkal az emberekkel, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de elutasították őt? Mi van azokkal az emberekkel, akik meghaltak valamikor, de ők sem fogadták el az Istent? Azt mondja, fölteszi a kérdést itt Jelenések könyve, hogy a 20. fejezetének az 5. verse, hogy a többi halottak meg nem elevenedtek. Mi van ezekkel az emberekkel? Kedves hallgatók, azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus eljön másodszor, és azok az emberek, akik a halál állapotában vannak, de gonoszak voltak, akik elutasították Istent, azok maradnak a sírban, az ő második eljövetelekor. Azok úgy, ahogy van, maradnak. És mi van azokkal az emberekkel, akik élve érik meg Jézus második eljöveteli, de elutasították őt?
Hát erre Pál apostol adja meg a választ, amikor is a második tesszalonikai levél második fejezetének a 8. versében azt mondja, hogy akkor Isten megsemmisíti őket az ő megjelenésének a feltűnésével. Szó szerint így fogalmaz Pál apostol, hogy Isten megsemmisíti őket az ő megjelenésének a feltűnésével, mert nyíltan szembe helyezkedtek az Istennel. Tehát, kedves hallgatók, itt érthetjük meg azt a nagyon lényeges dolgot, amikor is az előadásunk elején azt mondtam önöknek, hogy itt a Földön nincs senki. Krisztus második eljövetele után. És ezért Sátán itt egyedül lesz a Földön. Miért? Hogy ismételjem meg. Tehát mit vettünk át eddig? Eddig azt vettük át, hogy amikor Jézus eljön, akik igazak voltak, de halottak, azokat feltámasztja, és elviszi őket a mennybe, akik igazak voltak, de élve érik meg, azok szintén a mennybe vannak. Ugye Pál szó szerint erről beszél az 1. Tesszalonikai levél 4. fejezetében. Akik gonoszak voltak, de halottak, azok maradnak a sírban. Akik gonoszak voltak, de élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok szintén meghalnak az ő megjelenésének a feltűnésétől. Tehát tetszenek látni, hogy a Biblia milyen következetesen és milyen pontosan fogalmaz, hogy akkor van itt valaki a Földön, Sátánon kívül? Azt mondja, senki. A gonoszok a sírban nyugszanak, az igazak pedig fenn vannak a mennybe. És ezért mondja a Szentírás, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, kizárólagos módon csak az 1000 év végén. Tehát itt érthetjük meg ezt a csodálatos bibliai tanítást, hogy maga Jézus Krisztus János evangélium a 14. fejezetének az első 3 versében csodálatosan fogalmaz, mert azt mondja a Jézus Krisztusot, hogy emberek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ugye ez közvetlenül az ő mennybe menetele előtt mondta a tanítványoknak. Azt mondta a tanítványoknak, hogy én most visszamegyek az én atyámhoz fel a mennybe, elkészítem a lakóhelyet, mert azt mondja, hogy sok lakóhely van, én ott elkészítem a lakóhelyet, amikor a lakóhely kész van, akkor én visszajövök ide a földre azokért az emberekért, akik hozzám ragaszkodtak, és elviszem őket ott fel a mennybe, hogy ott legyenek velem mintegy 1000 éven keresztül. A gonoszokat pedig Isten sehova nem viszi, ők a földön nyugszanak. Ugye erről beszél Jeremiás könyve 25. fejezetének 33. verse, vagy Ézsaiás könyve 14. fejezetének a 11. verse. Így fogalmaz a Szentírás, hogy a gonoszok a sírba szálltak. És kedves hallgatók, mivel itt a földön nincs senki, csak Sátán és az ő angyalai, le vannak kötözve, ez egy jelképes kifejezés. Itt most nézhetik a pusztítást, azt a nyomort, amit ők 6000 éven keresztül az embereknek, a gonosz embereknek a közreműködésével végrehajtottak. Nincs ember itt a Földön, akiket rá tudnak venni a gonoszságra. Gonoszok vagy alszanak, vagy az igazak, vagy fenn vannak a mennybe, és ezt nevezi a Biblia az 1000 éves milleniumi időszaknak. Mert azt mondja itt Jelenések könyve 20. fejezetében a Szentírás, hogy Krisztus és az ő papjai uralkodnak a mennyben mintegy 1000 esztendeig. Tehát ez az úgynevezett 1000 éves milleniumi időszak, és ugye az előadás elején említettem önöknek azt az augusztínuszi elgondolást, amikor is azt mondták a középkortól fogva, hogy itt a Földön lesz ez az uralkodás, ez az 1000 éves uralkodás. Hát tetszenek látni, hogy mennyire ellentétes volt ez a Szent Ágostoni elgondolás a Szentírás kijelentéseitől, mennyire elrugaszkodtak, mert a Biblia fehéren, feketén, Jelenések könyvében, vagy az evangéliumokban, vagy Pál leveleiben egyértelműen bemutatják számunkra, hogy milyen is lesz a feltámadás, az embereknek milyen két csoportja lesz. Kedves hallgatók, szeretném azt a következő kérdést föltenni, hogy ha az igazak fenn vannak a mennyben, a gonoszok itt pedig, ahogy a Biblia, nyugszanak a sírban, hogy eközben mi történik a föld, fenn a mennyben. Miért kell egyáltalán ez az 1000 éves időszak? Mi szükség van egy 1000 éves időszakra? Mi lesz egyáltalán ott kitisztázva? Szeretném felolvasni Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versét, mert ez adja meg a választ, hogy miért van szükség az 1000 éves időszakra.
és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Vagyis mit mond ki itt a Szentírás? Hogy ez az ítélettételnek az időszaka lesz, ez az 1000 éves időszak. Krisztus az ő angyalaival és a megváltott üdvözültekkel közösen egy ítéletet fognak alkotni, egy ószövetségi könyv, ószövetség legnagyobb profétikus irata, Dániel könyve 7. fejezetének a 22. verse pontosan erről szól, hogy ítélet tétel adatik az egek szentjeinek. Tehát teljesen párhuzamosan kinyilatkoztatása van Dániel könyvének jelenések könyvével, és miért végzik az üdvözültek bevonásával ezt az ítélet tételt? Hisz János evangéliuma 5. fejezetének a 22. versében pedig azt olvashatjuk, hogy az ítélet egészen a fiúnak adatik. Kedves hallgatók! Ez egy nagyon fontos tanítása a Szentírásnak, ezt nekünk pontosan meg kell értenünk, hogy miért folyik egy 1000 éves ítélettétel azok felett, akiket az Isten nem tudott üdvözíteni. Mert nyilván azok felett végzik az 1000 éves ítéletet. Kedves hallgatók, azért van erre szükség, hogy az egész világegyetem előtt és mindenki előtt egyszer és mindenkorra kitisztázódjék, hogy Isten mennyi mindent megtett azokért az emberekért is, akiket nem tudott üdvözíteni. A legapróbb részletekig Isten fel fogja tárni az üdvözülteknek, hogy azok az emberek, akik nem üdvözültek, azok nem azért nem üdvözültek, mert az Isten nem akarta, hanem azok az emberek nem akartak üdvözülni. Hisz, hogyha megnézzük Ezékiel könyve 18. fejezetének a 23. versét, vagy a 32. versét, mit mond itt ki a Szentírás? Azt mondja Isten, hogy én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Én abban gyönyörködnék, hogy az emberek éljenek. Vagy Pál azt mondja a Timóteushoz írt levelében, hogy mi az Isten akarata? Azt mondja, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Isten azt szerette volna, hogy minden egyes ember, aki él itt a Földön, és megközelítőleg 6 milliárd 300 millió ember él itt a Földünkön. Ez lenne az Isten akarata, hogy mindenkit elvigyen a mennybe. De az Isten bemutatja, hogy ezek az emberek a saját döntésük alapján nem akartak üdvözülni. Isten mi mindent megtett az egyes emberekért, az életük során milyen dolgokat megtett arra, hogy megváltoztassa a gondolkodásmódjukat, és fogadják el az Istent. Vagyis az egész világegyetem előtt Isten igazolni fogja az eljárását, és tulajdonképpen ezt így is nevezhetnénk, hogy ez az 1000 éves ítélet egy 1000 éves iskola lesz a megváltottaknak a bevonásával. Most kedves hallgatók, Jelenések könyve 15. fejezetében a 3. és 4. vers, Jelenések könyve 20. fejezetében a 6. vers pedig így fogalmaz, hogy boldogok és szentek azok, akik uralkodnak Krisztussal mintegy 1000 esztendeig. Kedves hallgatók, vajon ezeket az embereket, akik ott vannak fenn a mennyben, mert az Isten vállalhatta értük a felelősséget, hogy még egyszer nem okoznak ott semmi problémát, mint ahogy Sátán okozott a mennyben, tehát Isten teljes megnyugvással van az üdvözültek felől, vajon miért nevezi a Szentírás ezeket az embereket boldogoknak? Mert azt mondja a Biblia, hogy teljesen meg vannak nyugodva azok felől, akik nem üdvözültek. Hogy azok az emberek miért nem üdvözültek. Én ezen gondolkodtam. Hogy van az, vajon biztos, hogy boldog lesz mondjuk egy anya, vagy egy édesapa, ha fenn van a mennyben, és a gyereke nem lesz ott? Nem fog visszagondolni rá, hogy milyen jó lenne, hogyha az én gyermekem is ott lenne? Vagy bizonyos családtagok a mennyben lesznek, de a családnak a másik fele nem lesz a mennyben, ők elkárhoznak. Biztos, hogy boldogok lesznek azok az emberek ott a mennyben, hogy mondjuk Csonka család van a mennyben, a másik fele pedig a kárhozatban van?
Azt mondja a jelenések könyve, hogy boldogok és igazak, tehát boldogok. Most én találtam egy keresztény írónőnek egy gondolatát, és ezt szeretném felolvasni önök előtt, mert ő is elgondolkodott ezen, hogy most akkor ez biztos, hogy itt kizárólagosan boldogság lesz. És kedves hallgatók, hogyha az egész Szentírást átolvassuk, és legfőképpen ezeket az ítéletre vonatkozó kijelentéseket, akkor egyértelműen tényleg megláthatjuk azt, hogy Isten mindent megtett azokért az emberekért, akik nem üdvözülnek, mindent. Gondoljuk el, Júdásért mennyi mindent megtett Jézus Krisztus. Mennyi, hogy küzdött Júdásért, de Júdás miért veszett el az Isten hibája miatt? Júdás a saját hibája miatt került a nem üdvözülőknek a sorába. Azt mondja a máshelyen a Szentírás, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ez megint mit tár elénk, hogy Isten mindenkit szeretne üdvözülni, mindenkit. Vagy azt mondja Máté 24. fejezetének 14. versében a Szentírás, hogy mielőtt Jézus Krisztus eljön, szó szerint így fogalmaz a Biblia, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul mindenkinek, tehát a 6 milliárd 300 millió embernek, vagy kicsivel többnek, és akkor eljön a vég. Tehát azt mondja a Biblia, hogy úgy Jézus nem fog eljönni, hogy akár csak egyetlen egy ember azt mondaná, hogy én nem hallottam az evangéliumról. Addig az Isten nem jön el, mert akkor igazságtalan lenne, ha egy ember azért nem üdvözülne, mert ő nem hallott volna kristálytisztán a Biblia beszédéről. Minden egyes ember választás elé fog kerülni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten országának ez az evangélium hirdettetik bizonyságul az egész földön. Minden egyes ember, aki itt a földön van, fehéren, feketén, ezt az Isten mondja, hallani fog a Bibliának a beszédéről. És ennek ellenére lesznek olyanok, mondja a Biblia, akik azt mondják, hogy nem kívánnak üdvözülni, nem érdekli őket az Isten. Ezt én egyszer elgondolkodtam ezen, hogy ezt hogy lehetne olyan nagyon szemléletesen a kedves hallgatók elé tárni, hogyha mondjuk van egy ember, aki nagyon beteg, és az az ember elmegy az orvoshoz, és az orvos diagnosztizálja az állapotát, és azt mondja, hogy kedves hölgyem, vagy tisztelt uram, önnek ez és ez a problémája, egy halálos betegsége van, de én, mint orvos, nekem van tudásom arra, hogy az ön betegségét meggyógyítsam, és teljesen egészséges legyen, ha aláveti magát az orvosi kezelésnek. És akkor mondjuk ez az ember azt mondaná, hogy köszönöm, én nem akarok meggyógyulni. Akkor most ki miatt halt meg az az ember? Az orvos miatt, vagy saját maga miatt? Ezt körülbelül így tessenek elképzelni, ez ilyen egyszerű. Ha Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetetni az egész földön bizonyságul mindenkinek, és ennek ellenére lesznek olyanok, akik nem üdvözülnek, mert mit mond a Biblia? Hogy akik élve érik meg, de nem fogadták el Jézust, meghalnak az ő megjelenésének feltűnésétől, és akik halottak, de gonoszak voltak, azokhoz hozzá se nyúl az Isten, majd csak az ezer esztendő végén, amire nem sokára kitérek. Vagyis akkor biztos, miért lesznek boldogok azok az emberek, akiknek mondjuk a családtagjaik nem lesznek ott a mennyben? Azért, mert teljesen megvan győződve, hogy ők ezeknek az embereknek ez lesz a legjobb megoldás. Mert azok az emberek, akik már itt a földi keretek között nem akarták az Isten megismerni, nem akarták az Isten szent dolgai szerint élni az életüket, megvetették az Isten erkölcsi parancsolatait, nem akartak az Istennel együtt gondolkodó emberek között élni. Mit tetszenek gondolni, ezek boldogok lennének ott fenn a mennyben? Ugyanúgy lázadnának, ugyanúgy nem éreznék jól magukat. Akkor az Isten mit ad nekik, amit a szívük szerint vágytak erre? Hogy olvassam fel ezt az idézetet, nagyon jól megfogalmazta ez az írónő. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyei életre.
a menny tisztasága, szentsége és békéje kínszenvedés lenne számukra, Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Menekülnének arról a szent helyről, szívesen fogadnák a pusztulást, hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. A gonoszok sorsa saját döntésük következménye, a mennyből való kirekesztésük, ami rajtuk múlik, Isten részéről igazságos és irgalmas cselekedet. Vagyis azt kapták, amik szívük szerint vágytak rá. Mert azok az emberek, akik a nagy evangélium hirdetés idején nem akarják elfogadni az Istent, azok nyilván azért nem, mert nem is akarnak az Istennel együtt lenni, ezért kínszenvedés lenne nekik ott az üdvözültek között lenni, ezért tényleg azt kapják, amikre igazából szívük szerint vágytak. És kedves hallgatók, azt mondja a Biblia, hogy amikor véget ér ez az ezer esztendő, amikor kitisztázódik minden egyes embernek a sorsa az üdvözültek előtt, hogy miért nem tudta az Isten üdvözíteni őket, azt mondja, akkor ezer esztendő végén az Isten föltámasztja őket. Föltámasztja a halottakat, a gonosz halottakat, és hogy szemtől szembe tapasztalják meg azt, hogy az Isten döntése tulajdonképpen egy irgalmas cselekedet volt. És utána erről beszél Jelenések könyve 20. fejezetében a 7. verstől a 10. versig a Szentírás, az úgynevezett Gog és Magog háborújáról. Ugye szoktam említeni a kedves hallgatóknak, hogy ahhoz, hogy mi Jelenések könyvének ezeket a jelképeit megérthessük, hát előtte el kell olvasni mondjuk az Ószövetségi könyveket is, mert az Ószövetség 39 könyvéből Jelenések könyve 36-ból idéz. Ugye ez a Gog és Magog háborúja Ezékiel könyve 37. fejezetétől olvashatjuk a Szentírásban. Ez annyit foglal magában, hogy ezek a Isten elleni lázadást próbálták szimbolizálni. Ezek voltak azok a népek, akik az Isten népe ellen lázadoztak. És azért mondja itt a Szentírás, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, akkor Sátán eloldatik az ő fogságából, hogy és ismét el akarja hitetni a népeket, ismét a gonoszokat, akiket szintén az Isten föltámaszt, azt mondja a Biblia, Sátán el akarja őket még egyszer hitetni, egy utolsó nagy háborúra akarja indítani az Isten ellen, és akkor az Isten azt mondja, hogy állj ne tovább, és akkor azt mondja a Biblia, hogy bele fognak vetetni ebbe a kénkőben égő tóba, és ez a második halál. Ugye, kedves hallgatók, a Biblia kétféle halál állapotáról beszél. Az első halál állapotára ezért mondja a Biblia, hogy azok, akik igazak voltak, de meghaltak, ezeket az Isten föltámasztja a második eljövetelekor, azt mondja, ez az első feltámadás. Viszont a második feltámadás csak azok fognak kerülni, akik gonoszak voltak. Az első feltámadásból van élet, mert akkor ugye ők azok, akik fölmennek a mennybe, viszont akiket a második halál állapotából viszont már nincs feltámadás. A második halál állapotába azok fognak belejutni, akiket Isten az ezer esztendő végén egy utolsó ítéletre feltámaszt, hogy lássák meg lázadásuknak a következményét, és ettől a pillanattól kezdve azt mondja a Biblia, hogy ezek az emberek soha, de soha többé nem lesznek. Náhum könyve első fejezetének a 9. versében azt mondja a Szentírás, hogy többé nem lesz veszedelem. És amikor lejár az ezer esztendő, amikor ezeket az embereket Isten a második halál állapotába belehelyezi, amiből soha, de soha többé nincs feltámadás, utána azt mondja a Jelenések könyve, és erről fog szólni 2 hét múlva az előadásunk, hogy az ezer esztendő végén a menny leszáll ide a földre, és itt a földön elkezdődik az az élet, amire Isten eredetileg megteremtette az embereket. És azt mondja a Biblia, hogy történt egy ilyen 6000 éves kitérő. Mert Isten nem a halálra, nem a fájdalomra, nem a tragédiára teremtette meg az embert. Egy 6000 éves kitérő történt, hogy az emberiség lázadt Isten ellen, de az ezer esztendő végén Isten vissza akarja adni az ő eredeti elgondolását, és azt mondja a Péter második levelében, a Szentírás a 3. fejezet 13. versében, hogy új eget és új földet várunk, vagy János Jelenések könyve 21. fejezetében azt mondja, hogy láttam új eget és új földet, vagyis azt mondja a Szentírás,
hogy elkezdődik az az élet, amire Isten eredetileg megteremtette az embereket. És az előadás végén egy utolsó gondolatot szeretnék felolvasni Ellen Gould White Nagy Küzdelem című könyvéből, aki szintén megpróbálta Jelenések könyvének ebből a Biblia verseiből megfogalmazni, hogy mi is történik az ezeresztendő végén, amikor a mennyei Jeruzsálem leszáll ide a földre. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult, a végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, akit minden teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át, élők és élettelenek a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Vagyis az Isten visszaszolgáltatja azt, amit mi emberek a lázadásunkkal elveszítettünk. Kedves hallgatók, tehát röviden összefoglalva a Biblia Jelenések könyve 20. fejezetében itt tárja elénk az ezer éves ítéletet, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor a halott igazakat feltámasztja, az élő igazakkal egyetemben elviszi őket a mennybe, az élő gonoszok meghalnak Krisztus megjelenésétől, a halott gonoszokat fel sem támasztja, ebből adódóan senki nincs itt a földön, Sátán levettetik ide a földre, mint egy ezer esztendőre, tehát szemlélheti azt, amit ő tett, ezer esztendeig az üdvözültek egy ítéletet fognak kitisztázni azok felől, akiket az Isten nem tudott üdvözíteni. Mindenki előtt egyértelművé fog válni, hogy azok az emberek, akik nem üdvözültek, azok miért nem üdvözülnek. Amikor letelik az ezer esztendő, akkor Krisztus fel fogja támasztani ezeket a gonoszokat még egyszer, hogy előttük is ez kitisztázódjon, utána belehelyezi őket a második halál állapotába, amiből már soha, de soha nincs feltámadás többé. Véget ér a gonoszság, Sátánnal együtt kerülnek be a második halál állapotába. Amikor ez megtörténik, akkor azok az üdvözültek, az Istennel együtt, akik fenn voltak a mennybe, mint egy ezer esztendeig, azt mondja a Szentírás, hogy a mennyei Jeruzsálem leszáll ide a földre, és elkezdődik az örök élet, az az örök élet, amire Isten eredetileg megteremtette az embereket. És hogy milyen is ez az örök élet, mi lesz ebben az örök életben, és mi nem lesz soha, de soha többé, két hét múlva létrejövő előadásunk fog erre választ adni. A mai előadásunk eddig tartott, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, tartsunk egy pár perc szünetet, és akik szeretnének kérdezni vagy hozzászólni, azok tegyék meg, akik nem tudnak maradni, azoktól szeretettel búcsút veszünk, viszontlátásra.